90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a Feol. A hatóság tájékoztatása szerint az Ozora Fesztiválra érkezők biztonsága érdekében végzett ellenőrzés során egy német rendszámú személyautót állítottak meg, amelyet egy 27 éves izraeli férfi vezetett. A jármű átvizsgálásakor jelentős mennyiségű különböző kiszerelésekbe csomagolt, kábítószer gyanús anyagot találtak. Az autóban utazó 22 éves kolumbiai nőnél további kokainnak vélt anyagot foglaltak le. A két külföldi állampolgárt előállították, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A hatóság célja továbbra is az, hogy kiszűri a kábítószer terjesztőket és biztonságos környezetet teremtsen minden fesztiválozó számára, írja a Duna Online. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is, mivel jelentős mennyiségű víz áztatta el a talajt, így előbbjázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte, most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a Feol. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a Feol. Egy 30 év körüli izraeli férfit szóltak meg az Ozora Fesztivál területén. Az esetet a rendezvénybiztonsági szolgálata egyik munkatársa jelentette a rendőrségnek. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az izraeli férfi megsérült, ezért a mentők kórházba vitték. A rendőrség közölte, hogy a fesztiválozók biztonsága érdekében továbbra is fokozott ellenőrzéseket vezetnek az Ozora Fesztivál területén. A hatóság folyamatosan együttműködik a szervezőkkel, hogy megtegyék a szükséges biztonsági intézkedéseket, írja a Feol. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradás a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Igazi falusi forgatag költözött Iváncsa utcáira. Traktorok, fogatok és lovasok idézték meg a régi aratások hangulatát. A látványos aratófelvonulás, közös tánc, babújás és estibál tette teljessé. Pótkocsis traktorok, lovaskocsik, fogatok és lóháton érkező résztvevők vonultak végig Iváncsán, amelyet több helyen is megállt, ahol a felvonulók egy-egy körtánccal köszöntötték a gazdákat. Az ünneplés középpontjában azok álltak, akiknek egész éves munkája nyomán hamarosan az asztalokra kerülhet az új kenyér. A rendezvény egyszerre tisztelgette a mezőgazdasági hagyományok, a gazdák és a helyi közösség előtt. Beszámoló a FEOL oldalán. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal, mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben, ezért azonnali segítségre van szükség a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejérvár megyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szánjon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Vért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalain tájékozódhatnak. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszám limit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek felhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napján. Csütörtök van, a Juditok és a Xéniák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Outkast, The Way You Move, így indul az óra. Aztán énekel nem sokára Wolf Kati, és jön a Stakabu is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 30-án. A barátság világnapján az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunkat ünnepeljük ma. Legyünk jó fejek ma, barátainkkal lepjük meg őket valamivel, vagy csak szimplán adjuk a tudtukra, hogy mennyit is jelent, hogy mellettünk állnak örömünkben és bánatunkban. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól, Szól már is a Your Buddy a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi nappal hosszantartó hullám kezdődött. Változás a következő nagyjából egy hétben nem nagyon lesz. Pontosabban igen, napról napra sajnos egyre melegebb. Szombaton már elérhetjük a 40 fokot újból. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Aztán Jennifer Lopez dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhőtlen napos idő lesz, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az asztály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Csata jelenetek elevenednek meg, tűzzsonglőrök lépnek fel, solymász bemutatókat, színházi előadásokat, koncerteket és gyermekprogramokat tartanak az idei Siklósi Várfesztiválon, amelyet augusztus 7-e és 9-e között tartanak meg. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is különleges időutazásra hívják a látogatókat, akik számára péntek és vasárnap között az ókortól egészen a török hódoltság koráig elevenedik meg a történelem. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt Délnyugat-Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyelőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csaknem 42000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a július 30-ától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Már kedden Budapestnél rekord alacsony volt a Duna vízszintje, az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt pedig rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagybucsút a Szeged alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szentmise, körmenet és kegyhelytörténeti bemutató is lesz. Fent kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László park fenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatta el a talajt, így elővigyázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte, Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja Feol. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a Feol. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fehérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek kószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a délies szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, július utolsó napja van. Ma is alapvetően felhőtlen napos időnk lesz, csak néhol lehet egy-egy kúszsa felhő az égen. Esni sehol sem fog, folytatódik az egyre melegebb idő, 33-37 fok között alakul a maximum, holnap 35-39, szombaton pedig újra elérhetjük a 40 fokot. 35 fokra aznap már csak Sopron környékén számíthatunk, ott a gomoly felhőkből egy-egy záporzivatal sem kizárt, a szerencsés soproniak, ugye? No doubt, hey baby, ez a folytatás a Besten, csütörtök reggel, 3-4-7 tájékán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hetet üt mindjárt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig hűsölünk majd James Blunt dalával. És itt lesz a kellemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha a közlekedési infó van. Várom ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. A hatóság tájékoztatása szerint az Ozora Fesztiválra érkezők biztonsága érdekében végzett ellenőrzés során egy német rendszámú személyautót állítottak meg, amelyet egy 27 éves izraeli férfi vezetett. A jármű átvizsgálásakor jelentős mennyiségű különböző kiszerelésekbe csomagolt, kábítószer gyanús anyagot találtak. Az autóban utazó 22 éves kolumbiai nőnél további kokainnak vélt anyagot foglaltak le. A két külföldi állampolgárt előállították, majd kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A hatóság célja továbbra is az, hogy kiszűri a kábítószer terjesztőket és biztonságos környezetet teremtsen minden fesztiválozó számára, írja a Duna Online. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatta el a talajt, így elővigyázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a FEOL. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek felhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé többfelé megélénkül majd a déli egy szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 30-án csütörtökön Judit Xenia napja van. Sok boldogságot, kedves, ünnepeltek a francia Yves Larock dalával. Már is indítom a Rise Up-ot, de jön a Britpop egyik megkerülhetetlen klasszikusa is, az Oasis-től a Wonderwall. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Next FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július utolsó előtti napján. 1866-ban ezen a napon megnyílt az első hazai lóvasút Pest-Szénatér és Újpest-Városkapu között, illetve 1899-ben ezen a napon rendezték az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, Siófokon. Hogy mi minden történt még, további érdekességek egy picit később, addig sok jó zeném van, például DJ Tonkától nem sokára a Don't Be Afraid, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A fél nyolcas hírek után is szállítom a hűsítős lágereket. De jó, egy kis jeges tea, jeges kávé. Na és a Backstreet Boys slágere a Larger Than Life. Mindenek előtt friss hírek, aztán mindjárt zenélünk tovább. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Felhőtlen napos idő lesz, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagoló anyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagybucsút a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szent mise, körmenet és kegyhelytörténeti bemutató is lesz. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A rendkívüli szárazság miatt kedd estétől a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. A Duna-romániai szakaszán, Szalcsia térségében pedig zátonyra futott egy üdülőhajó. Jászberényben számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. Az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A rendezvény küldetése a kulturális identitás erősítése és az összetartozás érzésének elmélyítése. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxi rendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt Délnyugat-Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyelőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csaknem 42000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Egy 30 év körüli izraeli férfit szúrtak meg az Ozora Fesztivál területén. Az esetet a rendezvény biztonsági szolgálata egyik munkatársa jelentette a rendőrségnek. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az izraeli férfi megsérült, ezért a mentők kórházba vitték. A rendőrség közölte, hogy a fesztiválozók biztonsága érdekében továbbra is fokozott ellenőrzéseket vezetnek az Ozora Fesztivál területén. A hatóság folyamatosan együttműködik a szervezőkkel, hogy megtegyék a szükséges biztonsági intézkedéseket, írja a Feol. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek felhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hűség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: július utolsó előtti napja csütörtök van, Judit Xenia névnap nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunk, a barátság világnapja. ...1863-ban a mai napon született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. 1947-ben ezen a napon született Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő, amerikai filmszínész.
1: Hasta la vista, baby!
0: 1948-ban ugyanezen a napon született Jean Reno, francia színész, Leon a profi. 1958. július 30 megszületett Kate Bush. 1961-ben ugyanezen a napon született Lawrence Fishburne, amerikai színész, a Matrix Morpheusa. És 1963-ban ugyancsak a mai napon született Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok sztárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Egy 30 év körüli izraeli férfit szóltak meg az Ozora Fesztivál területén. Az esetet a rendezvénybiztonsági szolgálata egyik munkatársa jelentette a rendőrségnek. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az izraeli férfi megsérült, ezért a mentők kórházba vitték. A rendőrség közölte, hogy a fesztiválozók biztonsági érdekében továbbra is fokozott ellenőrzéseket vezetnek az Ozora Fesztivál területén. A hatóság folyamatosan együttműködik a szervezőkkel, hogy megtegyék a szükséges biztonsági intézkedéseket, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fehérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án, csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek kószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon-nagyon lassú az M1-es Szárligeti és Bicske között a főváros felé vezető oldalon. Ezen kívül semmi másról nem tudok, ha valakinek mégis van közlekedési infója. Küldje a 0620 55 55 155-re. Ébredjünk együtt, Berivel mindjárt szól az Ébredj velem, és jön az MLS is a Salsa Negettel, de csak a Tublek után Waves of Love. Jó reggelt! Július utolsó előtti napja van, 30-a. Juditok, Xéniák, szülinaposok, sok boldogságot kívánunk, na és kitartást a forrósághoz. Jég, jég, jég, jég! Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Peti írja, most láttam a tükörből Hárosi Dunahíd M1 felé M0-án baleset, lesz baj. Köszönjük szépen az infót, óvatosan arra felé és mindenhol máshol is, a kánikula miatt is, ugye? Egyébként van még egy közlekedési hírünk az M1-esről, ahol a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávban lassabb forgalommal lehet autózni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az MNS és a Salson Nuggets a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július finisében. A következő egy hétben be kell rendezkednünk az embertelen hőségre. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Július 30, tehát Judit Xenia napja. Az ünnepelteket akár a hírek alatt is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, ugyanide várom a közlekedési infókat is. A Maroon 5 folytatja hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhőtlen napos idő lesz, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagoló anyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagybucsút a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap Szent Mise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A rendkívüli szárazság miatt kedd estétől a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. A Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében pedig zátonyra futott egy üdülőhajó. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a július 30-ától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Már kedden Budapestnél rekord alacsony volt a Duna vízszintje, az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt pedig rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jászberényben számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. Az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A rendezvény küldetése a kulturális identitás erősítése és az összetartozás érzésének elmélyítése. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Egy 30 év körüli izraeli férfit szúrtak meg az Ozora Fesztivál területén. Az esetet a rendezvénybiztonsági szolgálata egyik munkatársa jelentette a rendőrségnek. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az izraeli férfi megsérült, ezért a mentők kórházba vitték. A rendőrség közölte, hogy a fesztiválozók biztonsága érdekében továbbra is fokozott ellenőrzéseket vezetnek az Ozora Fesztivál területén. A hatóság folyamatosan együttműködik a szervezőkkel, hogy megtegyék a szükséges biztonsági intézkedéseket, írja a FEOL. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteleső gyógyszereket. Magyarországon a vényköteleső gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek hószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hűség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Peti is megírta korábban, most Zoli még pontosabban M0-as, M1-es felé a Nagy Duna hídon a 6-os főúti lehajtóágon autó és kamion koccant brutál dugó mögöttük. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan a kánikulában. Napról napra fokozódik a hőség, a tikkasztó melegben ma szinte felhőmentes száraz időnk lesz. 11 és 16 óra között nagyon erős UV-sugárzással, délután 35 fok körüli maximummal. Mondd, hogy ott leszel, hogy hol? Bárhol, ahol hűvös van. See you be there, a Spice Girls folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudom, nem egyszerű, de azért próbáljuk meg átvészelni együtt a forró napokat. Én ebben próbálok segíteni hűsítő slágerekkel. Megpróbálom, I Try címmel Macy Gray dalát is hozom majd 9 után. És jön Sub Bass Monster is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatt el a talajt, így előbízatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejér vármegyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek kószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé többfelé megélénkül majd a délies szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Több ezt a FM hallgató is jelezte korábban, és nincs változás azóta sem. 7-8 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Nagy Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, óvatosan a kánikulában. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155 ebben az órában Desiree, Usher, a Simply Red, elsőként pedig Lady Gaga jön a Paparazzival.
0: Best FM.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Last FM, a legjobb zenékhez volt Macy Gray dala, az I Try. Megpróbálom, próbáljuk meg együtt átvészelni a forró napokat. Én a hideg hangjaival és jó zenékkel járulok most hozzá ehhez. Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Ez a folytatás a Besten.

0: Best of M, a legjobb zenék. Desiree Dalla szólt, a Life, élet, ami hát a következő egy hétben extrém kihívások elé állít minket, de egyszerűbben elviselhető, ha sok vizet iszunk, árnyékba vonulunk, használjunk naptejet, ne a déli órákban sportoljunk, adjunk inni az állatoknak, legyünk türelmesek az utakon, az alkohol nem jó szomjoltó, viszont a jégkrém hűsít, és ha álló autóban hagyott gyereket vagy házi állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-t. Még egy szám, a 4-es a folytatásban. 4 Minutes, ugyanis a címe Madonna és Justin Timberlake közös ének.
1: Best

Ezt a fel a legjobb zenék, egy kis hideg a hőségben, a nevükben legalábbis benne van. Coldplay, Adventure of a Lifetime, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó utat óvatosan a közlekedésben is, figyeljünk jobban egymásra. Sok türelmet, kitartást kívánok a következő nagyon-nagyon forró időszakhoz. Hívható SMS Viber 06

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nosztalgiát évszázadokon át súlyos betegségnek, sőt halálos kornak tartották, amely a honvágyjal és a depresszióval állt kapcsolatban. Szerencsére ez ma már nincs így, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd 10 után a Fats & Small-lal. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Krisztállal is megidézzük. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhőtlen napos idő lesz, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a július 30-ától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Már kedden Budapestnél rekord alacsony volt a Duna vízszintje, az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt pedig rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jászberényben számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. Az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A rendezvény küldetése a kulturális identitás erősítése és az összetartozás érzésének elmélyítése. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxi rendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagybucsút a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajz tudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szent mise, körmenet és kegyhelytörténeti bemutató is lesz. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A rendkívüli szárazság miatt kedd estétől a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. A Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében pedig zátonyra futott egy üdülőhajó.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyat is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatta el a talajt, így előbbjázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja Feol. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja Feol. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek kósza felhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, több felé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hűség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes délelőttöt, kellemes ott, ahol árnyék és hűvös van. Keressük ezeket a helyeket, vigyázzon magára mindenki. Sok-sok kitartást kívánok a következő nagyjából egy hétre, ameddig hát a forróság embert próbáló lesz. Én továbbra is hozom az ezredforduló legnagyobb slágereit, elsőként Mikától a Big Girl Soul. 3 lassan 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék az eredeti Johnny Rodriguez-től 1974-ből. És a Lutrisha McNeil féle verzió 98-ból. Ez a folytatás, a Someone Loves You Honey érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassú az M1-es Budapest felé Tata térségében, az M3-as mindkét irányba 60-nál, de főleg a Nyíregyháza felé vezető oldalon, illetve tart a Balaton felvidéken a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent térségében erősebb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában biztosan énekel majd Karamell.
2: Láttam!
1: És jön az Alice DJ is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vigyázzon magára mindenki a kánikulában, óvatosan az utakon is. Ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánygyűzilabda válogatott, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánygyűzilabda válogatotta az ágrávi világbajnokságon, amelyben három dunaújvárosi játékos is szerepel. Petrovics Mátyás együttese előbb magabiztos 15-3-as győzelmet aratott Ukrajna ellen. A magyar csapat már az első fél időben eldöntötte a találkozót, és végig fölényben játszott. A DFB-je játékosai közül Mihók Mandula 3 gólt szerzett, míg Slap Molnár Anna-Mari és Nagy Enikő 1-1 alkalommal volt eredményes. A két újabb sikerrel a három dunaújvárosi játékossal felálló magyar U16-os leány vízilabda válogatott bejutott a zágrávi korosztályos világbajnokság legjobb 8 csapata közé, írja a Duna Online. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkül, több helyen készülhetünk majd trópusi éjszakára. Délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Megint lépni kellett Pakson, jön a rotációs krízisterv, 146 milliós lehúzás, telefonon percek alatt elrajtolt a kék szalag mezőnye. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatásokat biztosító intézményeket nem érinthet. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Hasonló hívások esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, írja a polisz.hu. Reggel elrajtolt az 58. Kékszalag nagy díjmezőnye Balatonfüredről, 458 hajó nevezett a tókerülő vitorlás viadarra. A két legfiatalabb résztvevő 9, a két korrekorder pedig 84 éves. Három egység személyzete kizárólag nőkből áll. Idén nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Bryan Adams-től, Bob Marley-től és MC Light-től jön nem sokára Tom Novi és Lima közös a Take It, de csak is Christina Aguilera után, mindez hiszen ő indítja az órát az In No Other Man-nel. 11 óra múlt 3 perccel, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulópontjáról, az utolsó évből, amely még egyessel kezdődött, szóval 1999-ből jön a holland formáció, az Alice DJ Better Off Alone című slágere. Csütörtök van, ami azt jelenti, hogy este a Night Shift-ben az ezredforduló legjobb dance dalai szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között pedig DJ Millertől itt a Besten.

0: Rest FM a legjobb zenék. Lerobbant egy kamion a 4-es főúton Kisújszállás és Karcsak között, ezért a 157-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Korábban a 103-as főúton Tát és Nagysáb között egy motoros súlyos balesetet szenvedett. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, és figyeljenek jobban az autósok és a gyalogosok, bringások egymásra. A Művészetek völgye alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt-Petenden is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jennifer Lopez Get Right című dalát Hori kollégám indítja, Majoros Ritának további jó pihenést kívánva. Várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Max Szemlerante vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánybizorabda válogatotta a zágrábi világbajnokságon, amelyben három dunaújvárosi játékos is szerepel. Petrovics Mátyás együttese előbb magabiztos 15-3-as győzelmet aratott Ukrajna ellen. A magyar csapat már az első félidőben eldöntötte a találkozót, és végig fölényben játszott. A DFB-je játékosai közül Mihók Mandula 3 gólt szerzett, míg Slap Molnár Anna-Mari és Nagy Enikő 1-1 alkalommal volt eredményes. A két újabb sikerrel a három dunaújvárosi játékossal felálló magyar U16-os leány vízilabda válogatott bejutott a zágrábi korosztályos világbajnokság legjobb 8 csapata közé, írja Duna Online. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatta el a talajt, így elővigyázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepeg is látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogú város közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek kószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli egy szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. Átalakítják az oktatás irányítást, hátralép a Klebelsberg központ. A KOSZ miatt büntettek a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Érkezik a sivatagi forróságot hozó hőhullám, az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója, kutatási fejlesztési háttérintézmény lesz a folytatásban. Az ágazat vezetése januártól közvetlenül a szaktárcához kerül. A kormányfő arról is beszélt, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, szigorúan a rátermettség és a szakmai alkalmasság alapján. Augusztus 20-án jelennek meg a kiírások, és a döntésbe bevonják majd a polgármestereket is. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a nyári nagy ellenőrzés első felvonásában. Csak nem 600 vendéglátóhelyen vizsgálódtak, éttermekben, strandbüfékben, cukrászdákban 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Minden ötödik helyszínen rögzítettek például higiéniai problémákat, és gond volt a jelölésekkel, tájékoztatókkal is. A fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken mindez már visszatérő hiányosság. Vádat emeltek az egyik fővárosi kórház parkolóautomatáját fosztogató csapat ellen. Az ötfős brigád egyik tagja rendészeti vezető volt az intézményben, négy társa pedig a beosztottja. Rendre ők ürítették a készüléket, aztán az ügyészség szerint több mint egy év alatt 23,5 millió forintot egyszerűen nem fizettek be a kórház házi pénztárába, hanem elosztották. Azt használták ki, hogy a gép bizonyos esetekben nem adott bizonylatot. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánunk mindenkinek, elmúlt dél, július 30-a van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Mágszemlevi után, ugyanis Majoros Rita szabadságon van, úgyhogy tőlem szólnak a legjobb zenék a délutáni munka mellé. Bekészítettem már a Black Machine klasszikusát, a Jazz Machine-nel érkezik a csapat, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right, rádiózunk együtt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Hát jó, hogy itt van a mai nap, mert egyébként július 30-a a barátság nemzetközi napja, és bizony-bizony ez 1985 júliusában fogalmazódott meg egy baráti társaságban, nem máshol, mint Paraguayban. Azóta ünnepeljük, és egy kis érdekes kutatás a barátságról. 5000 kamaszon végeztek vizsgálatot a Stanford Egyetem kutatói, és arra következtetésre jutottak, hogy a barátok genetikailag sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a találomra összehozott párok, és kétharmaddal jobban hasonlítanak egymáshoz genetikai állományuk szerint, mint a házas párok. Nehéz lenne elképzelni mindenkinek az életét anélkül, hogy nem tudná fölhívni az egyik legjobb barátját és elmesélni neki az örömét vagy a bánatát. Van egy mondás, amit a napokban olvastam, hogy barátokat örökre választ az ember, és ez valahol igaz, mert például én is úgy vagyok nagyon sok barátommal, hogy ahol letettük a szálat, pontosan onnan tudjuk folytatni, és semmi sértettség nincs, hogyha mondjuk egy-két hétig, hónapig nem beszéltünk egymással. A legjobb zenék sorát viszont most nem a barátságról szóló dallal, hanem a szerelemről szóló dallal fogom folytatni, ugyanis Maxi Priestion és a Close to You itt.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lenny Kravitz és a Fly Away. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Eminem és Dido közösét készítettem be, és aztán nál megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy óra után természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A munka mellé a jó hangulatot garantálja majd a következő órában például George Michael, az Outside-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánygyűzilabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánygyűzilabda válogatotta az ágrábi világbajnokságon, amelyben három dunaújvárosi játékos is szerepel. Petrovics Mátyás együttese előbb magabiztos 15-3-as győzelmet aratott Ukrajna ellen. A magyar csapat már az első fél időben eldöntötte a találkozót, és végig fölényben játszott. A DFB-je játékosai közül Mihók Mandula 3 gólt szerzett, míg Slap Molnár Anna-Mari és Nagy Enikő 1-1 alkalommal volt eredményes. A két újabb sikerrel a három dunaújvárosi játékossal felálló magyar U16-os leány vízilabda válogatott bejutott a zágrábi korosztályos világbajnokság legjobb 8 csapata közé, írja Duna Online. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fehérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek felhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, azonnali véradásra hívják az önkénteseket, saját klubja vesztét okozhatja C. Ronaldo. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mindez 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de nem fenyegeti az energiaellátást, hiszen csaknem kétszerennyi importkapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor fokozza a gondokat, hogy meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy még ma újrainduljon, de persze az is elképzelhető, hogy egy-két hét kell ehhez. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a fővárosi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban jelentősen megcsapan az önkéntesek száma, ám a vérre ugyanakkora szükség van most, mint máskor. A szervezet főigazgatóját, Tordai Attila Árpádot hallják.
4: Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
3: Adósságcsapdába került Cristiano Ronaldo klubja. A szaúdi futballbajnokság győztese, az Al Nassr, 187 millió eurós mínuszban van már. Állítólag jó néhány játékos nem kapott fizetést. Nem kizárt, hogy a tulajdonos a helyi állami befektetési alap eladja a csapatot. Lapértesülések szerint az ötszörös aranylabdás is hozzájárult a krízishez. Cél legalább 250 millió eurós éves javadalma, ugyanis hatalmas terhet ró a klub költségvetésére. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy újabb közös órát kezdünk meg a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, nem fog senki unatkozni a munkába, ígérem. Ugyanis itt lesz velem a Simply Red, a Starszal, de George Michael is énekel, hozza majd az Outside-ot. A kezdés pedig Néjójé, ez lesz majd a Sexy Love. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hőségben. Egészen este 6-ig rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Rácz Gergő és a Valami. Szép napot kívánok mindenkinek, július 30-a van csütörtök, a Judittok és a Szénák ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig folyamatosan jövök, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem hamarosan Jennifer Hudson, de előnte a zseniális szóló karriert futó George Michael-t hallgatjuk meg, és jön az Outside.

Át csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Danny Minogue és az I Begin to Wonder, és egy hír azoknak, akik eddig dilemmáztak azon, hogy most akkor lesz Balaton átúszás vagy sem, jelentem, a 44. Balaton átúszást meg fogják tartani, most érkezett ez a friss hír, és természetesen a legjobb zenékkel is megyünk tovább, hogy jól pörögjön a munkaidő, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Arash és a Boroboro.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágereik.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a legjobb zenékkel természetesen folytatom a délutánt, hogy a munkaidő jól teljen, a hangulatot majd egy duett fogja meghozni, ami nem is akár kik jegyeznek. Madonna és Britney jön, méghozzá a Me Against the Musical majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánygyűzilabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leánygyűzilabda válogatotta az ágrábi világbajnokságon, amelyben három dunaújvárosi játékos is szerepel. Petrovics Mátyás együttese előbb magabiztos 15-3-as győzelmet aratott Ukrajna ellen. A magyar csapat már az első fél időben eldöntötte a találkozót, és végig fölényben játszott. A DFB-je játékosai közül Mihók Mandula 3 gólt szerzett, míg Slap Molnár Anna Mari és Nagy Enikő 1-1 alkalommal volt eredményes. A két újabb sikerrel a három dunaújvárosi játékossal felálló magyar U16-os leány vízilabda válogatott bejutott a zágrábi korosztályos világbajnokság legjobb 8 csapata közé, írja Duna Online. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. A Nemzeti Élelmiszerláng Biztonsági Hivatal itt Fejérvár megyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, a megfelelő időpontban és a kabócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhogy jelenhetnek kószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvó potya utas találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma vagy holnap teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint a 2000 megawattos kiesés nem veszélyezteti az energiaellátást, mert elegendő importkapacitás áll rendelkezésre. Közben meghibásodott a Duna menti erőmű egyik blokkja is, amely további 400 megawatt kiesést okoz. A javítás folyamatban van. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
3: Elkészült az első két új Jesev Intercity motorvonat, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópótya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csak nem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És mindkét évtizedből igazi ikonok. Itt lesz velem a Salt and Pepper és az MVU közöse a What a Man, és Justin Timberlake is hozza majd a Rock Your Baldit. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 30-a van csütörtök, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, az dobja az SMS és Viber számú 0620 55 55 155. Jó utat!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenén. Curtis és Charlie közöse volt ez a Maradunk végig. Én egészen este 6 óráig itt leszek, méghozzá a Night Shift kezdetéig, és nem elfelejteni, hogyha csütörtök, akkor a Dance kerül terítékre az első 2 órában, mert ugyanis mixben szólnak a legjobb zenék. White Boy ma állandó csütörtöki rezidensünket látja vendégül Millert, úgyhogy rájuk lehet számítani. Tőlem pedig a legjobb zenékre a munka mellé. Itt lesz valam a Salt and Pepa és az MVU közöse a What a Man, a folytatásban viszont DJ Jazzy Jeff és Will Smith robbantja fel a házat. Ez a Boom Shake the Room most itt a Besten.

0: Legjobb zenék, ez volt az M-Voog és a Salt and Pepa közöse, a Wadaman. Hosszú idő után közös turnéra indulnak egyébként, Észak-Amerikában és Kanadában lehet őket majd látni. Tőlem pedig természetesen a folytatásban is jönnek még hatalmas nagy klasszikusok. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Timbaland, és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül hozza el a The Way You Are-t ide a Westre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sheryl Glow és az All I Wanna Do egy igazi nagy country kedvenc, és a gitárt nem cseréljük le, csak rockosra állítjuk a hangzását, ugyanis jön a Kid Rock, és ezt a dalt úgy ajánlatos hallgatni, ha már autóban ülünk például, hogy leeresztjük az ablakot, kitesszük a könyökünket, és maxra tekerjük, ugyanis az All Summer Long-gal érkezik a csapat, és érezzük át mi is,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztat el a talajt, így elővigyázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek így Fehérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, a déli szél északnyugaton többfelé megélénkül, több helyen készülhetünk majd trópusi éjszakára, délután 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 93-1 Best FM-en a kedvencekkel jelentkezem ma is. 3 órán keresztül Dunaújváros és a térség. Kellemes délutánt kívánok, már a délután kellős közepénél járunk. És halad a munkahét elég komoly tempóval. Én Oleg Csongor vagyok, de nem én fogok énekelni, hanem Kelly Clarkson, meghallgatjuk a Since You've Been Gone című dalt.
1: 93-1

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, Dunói Városi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és ünnepléssel indítjuk a műsort. Július 30-a van már. Judit és Xenia napja. Nagyon boldog névnapot a hölgyeknek, aki ünnepel más miatt, például ma van a születésnapja, Isten éltesse nagyon sokáig. Egyébként július 30-a 68. éve a barátság világnapja, és 234 esztendeje először énekelték a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t. Híres emberek, akik ma születtek, 180 éve látott napvilágot Pál László, festőművész. 91 éve született Forintos Győző, nemzetközi saknagymester, nemzetközi versenybíró, szakíró, edző, sportvezető, és 69 esztendeje látott napvilágot Bubnó Tamás, karvezető, énekes, ütőhangszeres tanár. Aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban és a környéken. Egy totós feldolgozást hozok most, az előadó Carl Wolf, és szól az Africa című dal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This is...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok azoknak, akik most is közlekednek, Dunai Verső autósok, és remélhetőleg a legtöbb autón a Best FM szól jelenleg. Figyeljenek, a 61-esen végeznek munkálatokat, Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főúton. A 0-1-es kilométernél a sávlezárás miatt elméletileg még terelésre kell készülni. Aztán Adony-Kálosz összekötő úton a 62.09-esen aktuális az aszfaltozási munkálat, még durván augusztus közepéig, a 15-ös és a 17-es kilométer között. És a Makádi bekötő úton is végeznek építési munkákat, az 51.112-esen az 1-es kilométernél még szeptember 5-éig. Nem nagyon várható változás, kérem jelezzék, ha van egyéb infó, útszűkülettel kapcsolatban vagy rendőri aktivitással összefüggésben is jöhetnek az infók. 30-as 74 74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A belga DJ Denzel következik és szól a Pump It Up.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en az első közös óránk végéhez érünk lassan-lassan, dunaújvárosi hallgatók, üdv mindenkinek, a jó hír, hogy még kettő felvonást együtt töltünk. És ahogy eddig is, jó hangulatban, én Oleg Csongor vagyok, hip-hoppal kezdünk, zenél 50 Cent, és szól a PIMP. I don't know what you heard about me. But you can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Felhőtlen napos idő lesz, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
5: Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyvaregény. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagoló anyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. Jászberényben számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. Az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A rendezvény küldetése a kulturális identitás erősítése és az összetartozás érzésének elmélyítése. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, az éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten, Szlovákiában is. A Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
4: Híreink végén az időjárásról. Derült, felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A meleg tovább erősödik, többfelé kánikulai értékeket mérhetünk. A déli szél megélénkülhet, a nyugati tájakon időnként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en. Mosolygos délután csütörtökre mindenkinek. Lassan-lassan már lehet tervezgetni bátran a hétvégi programokat. Egyre közelebb a péntek. A mikrofon mögött Molek Csongor, dunaújvárosi hallgatók. És ahogy ígértem, az első előadó most 50 Cent. Meghallgatjuk a PIMP című felvételét.
0: 93.1 Best.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék, én Oleg Csongor vagyok, üdvözlöm a hallgatókat Dunai városból és a vonzás körzetből. Beszélünk egy kicsit a péntek időjárásról, bár sok új infóm nincs, egyre melegebb lesz a következő napokban még. És a napsütés kapja a főszerepet, kevés felhő lehet majd felettünk, de csapadék nem valószínű. 36-39 fokos csúcsértéket említenek a hozzáértők a délutáni órákra, úgyhogy délelőtt 10 és délután 4 óra között a tűzőnapon egyáltalán nem ajánlott tartózkodni. Trópusi éjszakára is készülhetünk egy-két területen, mit jelent ez? Hát meleg időjárás nyilván. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, már csak a csalánfélék pollen szintje van közepes tartományban. Az útifű, pázsitfűfélék, kenderfélék, parlagfű, még a gombák pollen szintje is visszaesett az alacsony tartományba. Komolyabb tünetek miatt nem kell aggódni, viszont az én orrom jelenleg sincs rendben, ezt nyilván hallják a hallgatók. Egy madonnás feldolgozással készültem, az előadó Matt House és szól a Like a Prayer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ismét lesz egy igen nagyszerűnek ígérkező rendezvény, és várják a sportolni, focizni vágyókat. A DLS arénában. Megrendezik az éjszakai családi focikupát augusztus 7-én, kedves hallgatók, a Dunai Városi Labdarúgó Szövetség egyébként. 7 és 11 óra között lesz majd a rendezvény. Mint az a DLS felhívásából is kiderül, az esemény célja nem a versengés, hanem a közös élmény, a mozgás, a nevetés és az örömfoci. A rendezvényen nincs korhatár, kicsik és nagyok egyaránt pályára léphetnek, és az érkező családok bármilyen összeállításban megmérethetik magukat. Petrás Gábor, a DLS főtitkára említi a dunaiváros.com hírportálon, hogy először, de nem utoljára tervezik megrendezni a tornát, amelyre nem szükséges előzetes regisztráció, nevezni a helyszínen lehet jelképes nevezési díj befizetésével, és az esemény teljes bevételét a Dunaiváros mentőállomás pihenőszobáinak felújítására ajánlják fel a szervezők, akik a program ideje alatt további felajánlásokat is várnak a helyi mentőállomás javára. A részletek fent vannak az említett portálon. Most az Artful Dodger duó következik, és a Moving Too Fast című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. Hello mindenkinek, Dunai Veres és a térség. Maradok még a stúdióban egy egész órán keresztül, és közlekedési infókkal is jelentkezem hamarosan. A mikrofon mögött Molek Csongor, egy amerikai rapperrel kezdünk, ő nem más, mint Kanye West, és meghallgatjuk a Stronger című számát, ezt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Felhőtlen napos idő lesz, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Ismét életbe lépett a vörös kód. A tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Először telepítenek medvéket külföldre, Romániából. A négy nagy vadat a Zernyesti medverezervátumból egy franciaországi állatparkba viszik át nemzetközi együttműködésben. Az állatok 2,5 évesek és testvérek. Teherautóval, egyedi és szigorú előírások betartásával szállítják majd őket. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, az éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten, Szlovákiában is. A Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagoló anyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagybucsút a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szentmise, körmenet és kegyhelytörténeti bemutató is lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény. Híreink végén az időjárásról. Derült, felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A meleg tovább erősödik, többfelé kánikulai értékeket mérhetünk. A déli szél megélénkülhet, a nyugati tájakon időnként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Dunaújvárosban járt a zsűri és megnézte a virágos felületeket. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban. ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket és Mészáros László park fenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyot is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatta el a talajt, így elővigyázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejér vármegyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek kószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk itt a 93.1 Best FM-en, és megérkeztünk a késő délutánhoz így csütörtökön. Üdvözlöm a hallgatókat Dunaújvárosból. A mikrofon mögött Volek Csongor, ahogy ígértem, közlekedési infókkal jelentkezem hamarosan. Csak kicsit még alapozunk egy-két felvétellel. Indítja az órát Kanye West, és szól a Stronger.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat és közlekedjenek szabályosan, türelmesen, infóim akadnak, főleg építési munkálatokkal kapcsolatban, és fókuszban a környék természetesen. Végeznek munkálatokat az 52.313-oson, a 0-as kilométernél még augusztus végéig útszűkületre kell készülni. Aztán az Újsolti bekötő úton is aktuális a közműépítési munkálat, az 52.124-esen, itt is a 0-as kilométerről van szó, változás pedig elméletileg holnap az esti órákban már várható. Türelmesen, szabályosan vezessen mindenki, ha pedig akad egyéb közlekedési infó, jelezhetik bátran. 30-as 74 74 777-es a telefonszámunk. A Bahamán legnagyobb slágerét bekészítettem, a címe Who Let the Dogs Out?

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a virágos Dunói Városért. Esemény, kedves hallgatók! Ez a 27. verseny egyébként, és a jelentkezési határidő, hát lassan a végéhez ér, holnap július 31-én. Aki esetleg még nem jelentkezett, de szeretne indulni, most még rárajtolhat a díjak valamelyikére. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaiváros.hu címre várják. További részletes infókat pedig találnak még a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Sheryl Cole felvétele következik. 2009 a hivatalos megjelenési dátum, és a hölgy első szólóalbumának ez a vezető kislemeze. Igen nagy kereskedelmi sikert aratott, és több ország sláger listáján is előkelő helyezést ért el, az Egyesült Királyságban pedig az egyik legnagyobb sláger lett. Meghallgatjuk a Fight for this Love című felvételt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalomhoz érkeztünk így csütörtök késő délután, és a Criss Cross-tól szól a Jam című felvétel. Ezzel köszönöm meg a mai napra a figyelmet mindenkinek, dunai versi hallgatók. Jó hír, holnap péntek, és találkozunk délután, 3-tól jelentkezem majd azokkal a dalokkal, amelyek között szerepelnek a dunai versi hallgatók nagy kedvencei. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungarometer szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi mással, illetve ki mással is kezdhetném a mai mixet, mint azzal az úriemberrel, aki úgy durván 2 óra múlva lép majd az MVM Dom színpadára, és aki eddig akárhányszor volt itt Magyarországon, akusztikus verzióban, szimfonikus kísérettel vagy rendes zenekarral, mindig zseniális volt, és biztos vagyok benne, hogy ez a ma este is az lesz. Úgyhogy jön Seal, és jön a Dances csütörtök, 6-7 Wide Boy, 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött, indul a Night.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Tegnap már jeleztem, hogy felkerült 5 újabb mix a Mixcard oldalamra. Mixcard.com per DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg. Szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát Mixcard.com per DJ Whiteboy. Az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

pár perc múlva. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leányvízilabda válogatott, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Két győzelemmel negyeddöntős a magyar U16-os leányvízilabda válogatotta az ágrábi világbajnokságon, amelyben három dunaújvárosi játékos is szerepel. Petrovics Mátyás együttese előbb magabiztos 15-3-as győzelmet aratott Ukrajna ellen. A magyar csapat már az első félidőben eldöntötte a találkozót, és végig fölényben játszott. A DFB-je játékosai közül Mihók Mandula 3 gólt szerzett, míg Slap Molnár Anna-Mari és Nagy Enikő 1-1 alkalommal volt eredményes. A két újabb sikerrel a három dunaújvárosi játékossal felálló magyar U16-os leány vízilabda válogatott bejutott a zágrábi korosztályos világbajnokság legjobb 8 csapata közé, írja Duna Online. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. A meteorológusok szerint alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek ószafelhő az égen. Esni szinte sehol sem fog. A Dunától északnyugat felé, többfelé megélénkül majd a déli szél. Tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 32 fok.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az Apadó-Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ezt mindig mondjuk, hogy Only Virgin így, Only Virgin úgy, de ez igazából miről szól ez a dal?
4: Hát figyelj, mindenkinek tudod, ez a mire gondolt a költő,
3: hát van neki dalszövegem, szégyengyalázat, meg sose hallgattam végig, meg nem izé, de hogy, mert volt ugye ez a, volt a, hát ez most megint ugye arra egy ilyen kis finom utalás, hogy mi mennyire öregek is vagyunk, ugye a 80-as
4: évek. Hát ez egy 20 éves dal egyébként idén.
3: Azt tudom csak, hogy ugye régen a VHS kazetták korában ugye volt ez a, az utolsó amerikai szűz című amerikai ilyen tínédzser film, ami egyébként ugye volt ez a forró rágógumi, vagy, vagy a forró nyékre, nem
4: igen,
3: tudom,
4: a forró rágógumi.
3: Forró rágógumi.
4: Hát az a bibliánk volt, hát az, ilyen, az én generációmnak.
3: Egy ilyen nagyon picit
4: mindenki ilyen. Mindenki megtalált egy-egy karakterben igen. A saját személyiséget, vagy legalábbis annak egyes jegyeit, nem?
3: Tehát akkor ez valami olyasmihez kötődik, vagy
4: figyelj, igazából arról szól a dal számomra, hogy igenis merjél új dolgokat kipróbálni, menj a céljaid felé, hogyha valami érdekel, menjél és csináld és próbáld. Kb. És mindezt ilyen lazán, könnyed módon, félelem nélkül. Tehát kb. Ugye az egész zenei aláfestés is nekem ezt tükrözi, ezt szerettük volna ezzel leginkább mondani.
3: De most akkor megkérdezem, hogy akkor ebbe a szüzek hogy jönnek be?
4: Ja, tehát, és annyi, hát ezek ilyen átvitt értelmű ja, dolgok. Tudod, tehát nem kell, nem kell ezt így annyira azért.
3: Allegória.
4: Ilyen szavakat én nem ismerek, de biztos, de jól hangzik.
3: Hát figyelj.
4: Szerintem jó helyen használtad.
3: Ugye ez?
4: Igen.
3: A ChatGPT ez fantasztikus, ugye?
2: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenét.

0: DJ Miller.
1: Még mielőtt elfelejtenénk, mert hát nyilván hát az augusztus első hétvégéje DJ Miller nélkül valahol az országban, hát olyan nem lehet, úgyhogy akkor légy ő kedves, önsd ide az asztalra a dátumokat.
2: A csütörtök az megint megúszós, mielőtt még kérdezni, tehát a ma szépen pihegünk még otthon a család, főleg úgy, ahol a gyermekek ugye nyári szünetem vannak, ott a pihegés az ugye gyakorlatilag az gyakorlatilag nincs,
1: olyan
2: de
1: nincs.
2: Úgy érzed, hogy igen, de közben az igénybe vagy elég rendesen. Nem végig, csak reggeltől estig. Úgyhogy egy esküvőre megyek, képzeld el, ami nagyon ritka ebben az idei szezonban, ez az egyetlen egy esküvő, amit vállaltam. Budapest területén belül lesz, és egy nagyon kedves barátom legjobb barátjának az esküvője lesz. Úgyhogy nagyon jó zenéket kértek, úgyhogy kimondottan az én vonalam, tehát nem kell magamat megerőszakolni, ennek azért örülök. Nyilván csak zenei szintre gondoltam, természetesen. Aztán pedig irány a szelidító Sándorom szombaton.
1: Hát vissza oda,
2: oda, így van, és utána még kétszer megyek ezen kívül, tehát összesen 4 alkalom ezen a nyáron, amire nagyon örülök, mert tavaly...
1: De ez nem... most klubos keretek, tehát abszolút, sem ilyen fesztivál meg autós találkozóan.
2: Ez klubos, viszont elég szép nagy klub, úgyhogy kinti résszel, benti résszel, kajádával, szóval ez egy elég komplex kis objektum, hogyha szabad így fogalmaznom, úgyhogy nagyon jó hangrendszerrel, jó fejközönséggel, úgyhogy tavaly nem tudtam a meghívásuknak eleget tenni egyszer sem, mert már lekötöttek addigra máshova, úgyhogy nagyon örülök, hogy most 4-szer is eljutatok ezen a nyáron hozzájuk, úgyhogy most szombat szelintó.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na és ha már itt a nagy fesztiválozásról szó esett, Sziget? Játszik? Kinézel?
2: Nem, fél, nagyon régen nem voltam, főleg úgy, hogy mondjuk több napot, olyan nem is tudom, szerintem 10-15 éve nem volt. Ugye még amikor az Epikével jártunk ezekre a fesztiválokra játszani, zenélni, akkor azért vissza-vissza mentünk előző meg következő napokra is, mármint közönségképpen volt, hogy kaptunk jegyet, stb. Úgyhogy mesélj valamit, mi lesz a felhozatal, ami miatt mondjuk érdekel. Most a Fate lesz?
1: Gondoltak ugye egy amit egyébként a Gerendai Jönnőt annó mondott, és egy picikét ezt a régi vonalat visszahozni zeneileg, és egy Fateless Morcsiba,
2: igen, az is
1: talán Boban Markovics, ami így még jó pofa lehet.
2: Még valami nagy név.
1: Talán csak a nulladik nap, vagy első nap, vagy mert ugye lesz.
2: Az egy szolid, nem?
1: Igen.
2: A nulladikon egy ilyen.
1: Hello, szia, igen. Úgyhogy olyan nagyon én se ástam bele magam így a line-abba, hogy ki
2: lesz. Ha esetleg mentek többen, akkor nyilván én nagyon szívesen becsatlakoznék egy ilyen programba, de az, hogy én mondjuk egyedül kislatyogjak a Szigetre, na, ott már bács is vagyok egy kicsit, úgyhogy...
1: Ja, meg hát várjál! Hát most jut eszembe, hát akkor a szombaton nem leszel itthon.
2: Nem.
1: Hát akkor is a mobit a parkba kivel?
2: Hát akkor velem nem. Tényleg, ezt beszéltünk, de szerintem ez már akkor is le volt kötve.
1: Igen.
2: És így adáson belül, amikor megkérdezte, gyorsan odalapoztam a kis papír alapú naptáromat, és ugye mondtam, hogy
1: ott már igen.
2: Sorry Sándor, de akkor már...
1: Minden mondjuk fél lehet, hogy most hosszú időt, ez lesz az első olyan koncert, amire úgy megyek el, hogy jegyem, vagy úgy nem megyek el, hogy nincs jegyem, mert most már mindig azt csináltam, hogy jegyem van.
2: Hát meg úgy mész
1: el, hogy go. Sajnos ezt nem hiszem. Jó van, hát akkor így jártunk.
2: Valakivel majd egyszer.

0: Christmas játszóknál DJ Miller.
1: Akkor éljen az ifjú pár, meg
2: ez így van.
1: Éljen a szelidító.
2: Imre a
1: oroszlán szelidító, ugye?
2: Így, azért.
1: Az egy ilyen kicsit ilyen
2: szállóige
1: jellegű. Hangyás szóvic volt ez a...
2: Igen.
1: Na mindegy. Na, szóval, hogy akkor óvatosan megint a hétvégén.
2: Igyekszem.
1: És jövő hét csütörtök.
2: Akkor rendben.
1: Várunk vissza.
2: És majdnem biztos vagyok benne, hogy egy extrázásra föl fogsz kérni. Valahogy érzem. Vágy, hogy mert szoktak csinálni
1: ez
2: egyébként.
1: Ez majd a jövő héten kiderül.
2: Tehát akkor ne pakoljak be csütörtökön, hanem majd akkor szólsz, hogy nehezebb legyen a dolgom.
1: Szóljak most? Ugye jó, figyelj, jó, na, legyen.
2: Hadd készüljek már föl rá.
1: Buktattál. Igen, akkor jövő héten jó csütörtök péntek.
2: Hát csak kierőszak voltam, hogy kétszer legyek adásban.
1: Jó, hát ez a minimum, hát nem itt lehet.
2: Jó, de kétszer annyi zenét kell válogatnom. Van ám ezen meló, Sándor? Jó?
1: Na mindegy. Ez annyira magas labda, és most annyira mondanék valamit, hogy na mindegy.
2: Jó, majd lehet.
1: Nem, mert aztán a fiatal kollégák még a végén magukra veszik. Teljes joga.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddéj félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt, az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 30-án van a barátság világnapja és a snorkelezés világnapja, szóval ha ezt valaki nagyon meg akarja ünnepelni, akkor menjen el a barátjával snorkelezni. De akár úgy is lehet ünnepelni, hogy maradtok itt velünk és hallgatjátok a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit a Night Shift-ben egészen éjfélig itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

gonna do it.

Best FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jaxx. Jön a Good Luck!

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuquan, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan
1: könnyű. Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM.
2: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék napra, pontosan 23 évvel ezelőtt, 2003. július 30-án az akkori Sziget Fesztivál 0. napján Shaggy volt a sztár fellépő. És aki mondjuk éppen ott jött össze

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kellemes lágy dallamok a Lighthouse Family-től nem meglepőek, a Limp Bizkit-től már sokkal inkább. Talán csak egyetlen egy ilyen dal van a repertoárjukban. Na az az egy érkezik majd pont a Lighthouse Family és a High. Után őket követi majd a Limp Bizkit a Behind Blue Eyes-al. Mindez 9 és 10 óra között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt FM a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, the best end.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Évi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsúly keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Borna volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something című dolog.

Best FM a legjobb zenék. Még egyelőre azt mondom, hogy óvatosan a grupam a környékén, hiszen a mai meccs miatt a szokásos helyeken és a szokásos módon lehet forgalomkorlátozásra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors éttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A most szombaton Budapesten koncertező Moby múlt hétvégén még Brightonban lépett fel, és két dal között egy kisebb monológban köszönetet mondott az angoloknak a klubkultúráért és a révkultúráért, és ebben a kis beszédében megemlítette Rosallát és az Everybody's Free. Ez a dal is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM-a a legjobb zenék, és akkor még kettő mondat ehhez a Mobis Storyhoz, meg Rosallához és az Everybody's Freehez. Ő maga mondta el a színpadon, hogy amikor életem első illegális rave-partiján volt, és a DJ felrakta ezt a dalt, ami akkor nagyon-nagyon pörgött, és tényleg 10 000 kéz emelkedett a magasba, akkor esett végleg szerelembe az elektronikus tánczenével. Az a Mobi, aki egyébként korábban egy metal zenekarban játszott. Mi a Rosalla itt a Best FM-en?

Best FM, a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában érkeznek majd olyan előadók, akik simán megtöltötték a Puskás Arénát akár többször is, Coldplay, vagy éppen Ed Sheeran, és lesznek olyanok is, akik még nem jártak Magyarországon, de egy teltházas Puskás nekik se okozna gondot, Jay-Z, hogy más nem mondjak. A The Scientist elindul a mai utolsó 60 perc itt a Besten a Night Shift-ben.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Gyaníthatólag már vége van Seal ma esti budapesti koncertjének. A hivatalos kiírás szerint este 8-kor lépett az úriember a színpadra. Az viszont nem gyanítom, hanem abban 100%-ig biztos vagyok, hogy a mai koncerten is ez a dal felcsendült. Adam Skian Seal hangjával és a Killerrel itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Besten a legjobb zenék között. Miles

0: Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt már a csütörtök, ennyi volt már a Night Shift. Holnap, hát ha nem is egy új évezred kezdődik, mint ahogy azt a Topaz mondja, de egy új nap mindenféleképpen, ez pedig a péntek lesz. Ha péntek, akkor az Night Shift extra. Szerdai rezidensünk, DJ Effendi fog most ezen a héten érkezni és duplázni pénteken, vagyis holnap ugyanúgy, mint szerdán. Pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd az estét. A New Millennium érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.
1: In the new millennium, it's time for change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
2: Say yo.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.